Bazen, bocs, én vagyok. Kinyomom, bocsi csak. Keres a behajtó, a rendőrség meg a hiteles, de ezért vagyok geci sikeres, mert mindenki keres, vagy hogy van? Nem tudom, de annyira leszarom, tolony magas a szarom, irigykednek az évet, tolony van! Hát ezt most jól kifejeztem, de jól kifejellek, és ott befejeztem, te csicska! Követek, mint érod, bicske, de úgy beszartok, mint százlábú a Balázs kisbe, jó! Kérdezi az interjúsai, Geri? Sok véleményt, hogyan bírom.